0: kisebb lökes.
1: Hát.
0: Mirá TS neked, mit jelpi? Szerem az 97.
1: Köpi.
2: Juan 80 desk, 3-1 for a moment.
3: Denver.